Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar mai hírműsorában. Ma 2026. szeptember 14-e, hétfő. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Oman elhalasztott egy fontos regionális találkozót Irán és az öböl menti országok között a hormuzi szoros jövőjéről. A Szalalában megrendezésre kerülő tárgyalások célja a szorosan áthaladó hajóforgalom, a globális olaj- és gázellátás szempontjából létfontosságú folyosó megvitatása volt. Az iráni Farsi ügynökség jelentése szerint a halasztás a régió egyes országainak kérésére történt, valamint Teherán és Maszkat között döntését tükrözi. A halasztás ellenére Badr al-Busaidi ománi külügyminiszter elmondta, Maszkat továbbra is elkötelezett a két fél közötti párbeszéd előmozdítása mellett. Izrael honvédelmi minisztere Israel Katz arra figyelmeztetett, hogy az izraelők mindenkit megsemmisítenek, aki megközelíti a dél-libanoni Ali al-Taher hegygerincet, illetve azt a stratégiai területnek nevezte, amelyet Izrael ellenőrizni kíván. A hegygerincet Izrael önként bejelentett biztonsági övezetének részeként nevezte, és kijelentette, az erők nem vonulnak vissza, amíg a Hezbollah Libanon szerte le nem teszi a fegyvert. Izrael továbbra is a megszállása alatt tartja dél-libanon egyes területeit. A figyelmeztetés akkor hangzott el, amikor az izraeli támadások március 2-a óta közel 4400 ember halálát okozták. Észak-Korea közölte, hogy nagyszabású tűzerőgyakorlatot hajtott végre ezen a hétvégén, amelynek során nagy hatótávolságú tüzérséget, taktikai rakétákat és támadó drónokat teszteltek. Az állami KCNA a médiáról számolt be, hogy 5 tüzérségi és rakétacsoport egységei vettek részt a szombati éles lövészeti gyakorlatokon. A gyakorlatra közvetlenül azután került sor, hogy Dél-Korea több balisztikus rakéta kilövéséről számolt be vonszámból, amelyeket a Kelet-tenger felé indítottak. A KCNA szerint a fegyverek hatalmas pusztító erőt mutattak 100%-os találati pontossággal. Mindezt Észak-Korea katonai vezetésének irányítása alatt. Donald Trump amerikai elnök elmondta, szinte mindent megvitat a kínai elnökkel Xi Jinpinggel, amikor szeptember 24-én a Fehérházban találkoznak. A napirenden várhatóan szerepelni fog a kereskedelem, a Boeing repülőgép eladások, az ukrajnai és gázai háborúk, valamint a mesterséges intelligencia. Trump megvédte a kínai járművekre kivetett vámtarifáit, mondván azok védik az amerikai autógyártókat, és magabiztosan kijelentette, minden megállapodást megkapok. Emellett elismerte, hogy mind az Egyesült Államok, mind Kína kémkedik egymás után. Hakan Fidan török külügyminiszter szerint az összes fegyveres csoport szíriai központi kormányzat alávonása elengedhetetlen az ország szuverenitásához és egységességéhez. Damaszkuszban mondott beszédében Fidan a JPG-hez tartozó SDF terrorszervezet tervezett integrációját fontos kezdeményezésnek nevezte, amelynek időpazarlás nélkül kell előre haladnia. Hozzátette, más fegyveres frakcióknak is csatlakozniuk kell egy egységes nemzeti hadsereghez, valamint minden állampolgárt egyenlően kell kezelni a törvény előtt. Fidan nem mellett elmondta, a végső cél az, hogy Szíria kurd lakossága biztonságosabbnak, szabadabbnak és virágzóbbnak érezhesse magát. Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök várhatóan hamarosan Szíriába látogat, mivel Ankara és Damaszkusz közötti kapcsolatok továbbra is lendületet vesznek.

A Szeretek a török világban mai adásában Erdemben Jasitról, a Hét szépen mert zengő hangjáról beszélgetünk. A témával kapcsolatban dr. Jamil Duarte Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az irodalom nem csupán egy nemzet szép beszédre való képessége, hanem önmagára való emlékezésének egyik formája is. Azok az írók és költők, akik egyazon versben képesek összekapcsolni nyelvük mélységét, népük fájdalmát és civilizációnk lelkiismeretét. Ezért az időn túlmutató jelentőségre tesznek szert. Erdem Bajazit a török irodalom egyik ilyen alakja. Fontos kiinduló pont, hogy őt a Hét szép ember zengőhangú költőjeként ismerjük. Az igazi kérdés azonban az, hogy meghalljuk el, mit mond ez a hang, milyen aggodalmakból született, és mit üzen számunkra napjainkban. Az 1939. december 18-án Marosban született Ádil Erdem Bajazit, világát Anatólia városi kultúrája és a természet tágas horizontja egyaránt formálta. Jogot kezdett tanulni, felsőfokú tanulmányait azonban 1971-ben az Ankarai Egyetem nyelv, történelem és földrajztudományi karának török nyelv és irodalom szakán fejezte be. Irodalom

Tanárként, könyvtárigazgatóként és különböző közszolgálati pozíciókban dolgozott. Életútja azt mutatja, hogy a könyvekkel való kapcsolata nem merült ki az írásban. Az olvasást, a tanítást és a kultúra szolgálatát is ugyanazon felelősség különböző részeinek tekintette. Bajoszi történetében a barátság is különleges helyet foglalt el. Jahid Zarifoglu, Rasim és Alaeddin Özdenőren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil és mások alkották azt az irodalmi közösséget, amely Hét szép ember néven vált ismerti emlékezetünkben. Az elnevezés Zarifoglu azonos című művéből merít ihletet, és nem annyira egy közös kiáltványhoz kötődő irodalmi iskolát, mint inkább a barátság és a közös gondolkodás összetartozását fejezi ki. Ertem Bajezid ennek a közösségnek egyszerre volt költője, és a kiadói munkaterheit vállaló egyik meghatározó alakja is. Ezt az oldalát különösen fontos felidéznünk. Az irodalom története ugyanis nem csak a megírt művek története, hanem azoknak az erőfeszítéseknek is a története, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a művek eljussanak az olvasókhoz. Bajezid az Edebiát folyóirat alapítói közül.

érték fennmaradhasson. Éppen ezért a török irodalomhoz való hozzájárulását csupán megjelent könyveinek számával mérni hiányos értékelés lenne. Azonban mi teszi költészetét különlegessé? Bajazit az iszlám érzékenységet a modern török költészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolat össze. Miközben Necip Fazıl gondolatvilágából és Szezai Karakocs költészetéből merített, az ikincsüjeni, vagyis a második új költészeti irányzat nyelvi törekvése iránt sem maradt közömbös. Hitét nem a múlt formáinak ismételgetésével, hanem olyan megszólalásmóddal igyekezett kifejezni, amely korának emberét is elérhette. Művei ebből a szempontból erőteljes példái annak, hogy a gyökerekhez való hűség és az irodalmi megújulás keresése között nem szükségszerű az ellentét. Első verses kötete a Szebeb Ej, majd a Rizal Eler és a Gelecek Zaman Rizal Eszi, ennek a keresésnek a legfontosabb állomásai. A Rizal Eler elnyerte a Török Író Szövetség költészeti díját. Bajazit költészetében a kezdeti emelkedett és erőteljes hang idővel befelé forduló mélységet nyer. A lázadás mellé az ima, a társadalmi aggodalmak mellé pedig a halálról és a létezésről való elmélkedés kerül. Ha csupán néhány lelkesítő vers alapján ismerjük meg, szem előtt évesztjük ezt a fejlődést és költészetének csendesebb tartományait. A város, a természet és az ember közötti feszültség gondolkodásának egyik központi kérdése. Bajazit tiltakozása nem egyszerűen a város vagy az újdonság ellen irányul. Olyan életforma ellen emel szót, amely az ember tárgyát fokozza le, elszakítja a természettől és elszegényíti lelki világát. Ezért költészetében a hegy, a tenger és az égbolt nem csupán szép tájképet alkot, hanem elkíséri az embert az elveszített teljesség keresésében. Ma, amikor az ő verseire tekintünk, feltehetjük magunknak a kérdést. Miközben igyekszünk könnyebbé tenni az életet, nem hanyagoljuk el annak jelentését, hogy embernek lenni mit jelent. A szana, bana, vatanima, őkeminin szanlarina dair, rollad, rólam, hazámról és országom embereiről című verse fontos kulcs Bajazit hazájához fűződő kapcsolatának megértéséhez. A költő személyes érzéseit nem választja el országának lakói életétől. Egy anya fájdalmát, aki elveszíti gyermekét, saját belső világán keresztül szólaltatja meg. Én ebben a megközelítésben azt látom, hogy a hazaszeretet az ember iránti felelősséggel válik teljessé. Hazánkat szeretni annyit jelent, hogy észreveszük az embereit, meghalljuk fájdalmaikat, és nem maradunk közömbösek magányukkal szemben. Bajazit költészetének zengő hangja mögött éppen ilyen finom és érzékeny együttérzés rejlik. Mindez ráadásul nem száraz intelmekkel, hanem magának a költészetnek az erejével valósítja meg. Az olyan hétköznapi elemek, mint a levél, a vonat, az ablak vagy a kert nyelvében az ember belső világát feltáró jelképek kívánnak. Az ismétlődő bilirim, vagyis tudom szó, nem egy távolra szemlélődő megfigyelő hangját, hanem olyan emberét szólaltatja meg, aki maga is részese annak az életnek, amelyről beszél. A személyes szomorúság és az anyák fájdalmának találkozása kitágítja a vers horizontját. A török nyelv számára itt nem csupán az jelent értéket, hogy egy új gondolat fogalmazódik meg, hanem az is, hogy ismerő szavakkal képes mély és megrendítő közelséget teremteni. Bajazit irodalmi jelentőségét értékelve ezért gondolatai mellett a szavak közötti mesteri kapcsolatra is figyelnünk kell. Művészetének maradóságát az adja, hogy a gondolatot érzésé, az érzés pedig közös lelkiismeretté alakítja. Érdeklődése nem áll meg Türkiye határainál. Az 1981-ben Iránba, Pakisztánba, Indiába és Afganisztánba tett utazásának élményeit az Ipek Jolundan Afganisztána, azaz a Sejemúttól Afganisztánig című művében gyűjtötte össze. A háború sújtotta Afganisztán felé forduló figyelme, olyan érzékenységről tanúskodik, amely nem elégedett meg azzal, hogy távolról szemléli az iszlám világot, megrázó eseményeket. Költészetében is megjelenő imperializmus ellenségessége összekapcsolódik az ember hitének és méltóságának védelmével. Így Anatóliából táplálkozó tekintete más földrajzi térségek fájdalmai felé is megnyílik. Bajazit 1987 és 1991 között Karamanmarás országgyűlési képviselője is volt. 2008. július 5-én hunyt el. Amikor azonban ráemlékezünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy felsoroljuk tisztségeit és feladatait. Valódi örökségét azt jelenti, amivel gazdagította a török nyelv kifejező erejét, az irodalmi barátságok, amelyeket ápolt. Valamint költészete, amely az embert anyagi szükségleteinél sokkal nagyobb lényként értelmezte. A kultúra védelme azt is megköveteli, hogy népünk kiemelkedő alakjait ne szűk kategóriákba zárva, hanem teljes jelentőségükben értsük meg. Erdem Bajazit iszlám gondolatvilágával és sajátos művészi szemléletével a török irodalom közös gazdagságának része. Olvasása nemzeti emlékezetünk egyik fontos áramlatának megismerését jelenti.
A kultúra

teljes folytonosság nem pusztán azzal biztosítható, hogy dicsérjük a múlt nagy alakjait, hanem azzal, hogy élő kapcsolatot teremtünk művejük és az új nemzedékek között. Ezért a fiatalokat nem csak Bajazit nevével, hanem költészetének egészével kell megismertetnünk. Legyen témája egy tanórának, egy olvasókörnek vagy egy családi beszélgetésnek. Költészetében a tiltakozást és az imát együtt kell meghallanunk, hiszen a hét szép ember öröksége nem csupán egy falra akasztható fényképből áll. Olyan közösséget jelent, amely olvasásra, gondolkodásra és felelősségvállalásra hív. Erdem Bajazit emlékét úgy tartjuk életben, ha ezt a hívást tovább visszük a török nyelv jövőjébe. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doácsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallgatták. A jövő héten ismét egy fontos török személyiséggel jelentkezünk.

O Hititak sivilizációja sok mindenben első volt. Az első írott szerződés, a testvéri béke szerződés a Hititak és egyiptomiak között köttetett. Ők háziasították először a lovakat, ők használtak az első kerekekkel guruló harci szekeret. Anatóliában ők hoztak létre először szervezett államot és erős központi hatalmat. Ők tették le a mai alkotmányos monarchia alapjait. A Hititak nem csak a vezetésben és katonai készségekben jártak élen. Sikeresek voltak a város tervezésben és építésben is. Nehéz terepen is rendkívül működőképes városokat alapítottak. Ilyen rövid idő alatt persze nem tudjuk részletesen bemutatni a világ egyik legrégibb civilizációját. Ma a Hetitek mindmáig működő alkotását Anatólia egetten és a világon is nagyon ritka gátat, a Hetita Gölpnár gátat mutatjuk be.

Nemvaratnan tehat hoya kızılırmak tablalta földeken telepettekle. Nikik aforraşok, afoyok, tavak, tengerek, vageş minden file viz sentnek samitot. Viz vezeti keket, viz taruzokat, sent vizeş ipleteket emeltek, ik sülettek Anatolia elşö vizeş liteşit minyeyi. Mivel o mektis tulaş viz altal törtint, senti yeyik melli ritualiş fürdököt ipitettek, mert samukra o mektis tulaş, mielöt o ziştenek eli liptek, çak viz altal volt elkipsel hetö. O senti yekmeniş voltak o tistal kodaş ciyat solgalo spesialiş sobak, ahol moştok hoz haşonlo kişmeden cik voltak. Ezek be, ik pontrol foytattak o vizet, ik o vilak elşü viz çapyayit iş o hetitak kisit ettik. O hetitak minden pillanatman közel akartak denni o viz hez. Azonban ilo heyükön o zik haylat ketvezötten volt, öntözni şemle hetet, ik földjük nem volt termiken. O fen marat ikirashoş tablak rol, samoş eşe irt mondot fohast işmerünk. Gakran irnak sarasşak rol. O viz hiyanban ilo nip kintelen volt o tirşiknek, iş o zik haylatnak mekfelelö rentsereket kifeylesteni. Az öntöz iş, o minden napi iş o ritual iş vizigin ki eli gitişe viget, az eşöre iş meşterşigeş öntöz işre alaplo rentsert feylestettek ki. Megelöz ve korukat oz ip tiset iş mirnöki tudobayn terin. Viz vezetikeket, medensiket, çatornakat, işgatakat ipitettek.

Ezek Egike Anatolia Erşiyokat Yayınak Egike İş Oz Alaca Höyükü Gülpınar Hetitagat Harumezer İveş İş Nemçak Anatolia Hanem Ovilak Egik Erşö Ma İş Müködö Gatya Ogatat Egnag Anatolia'yı Asay Utan O Hetita Kirayok İpitettik Alaca Höyük O Hetitag Elot O Hattik Legnagov Varuşa Volt O hetitak ideyin iş mek öğriste fontoş şagat, iş ozi kiraşoş tablakon vizek ben gazdak varoş kint serepel. Esta saraz varoşt, o vizeşli teşit miyek miyat, o hetitak ideyin foraşok varoşanak nevestik. O hetita gatat siklak bol ipitettik, işo mayi gatak hos haşonluan elo şegiti, a töplet viz mektar taşat. O gattal összegütött vizet o mezőgazdaságban, ivo vízként és vallási cidra is használták. Az emberiség közös örökségének tartott gát o világ legrégébb, ma is működő gátja. Ozásítások során feltárt gát a projektek által új életet talált. És bár nehéz elhinni, az alacahőjükű gazdálkodók, ma is a több ezer éves antik gát gyűjtötte vízzel öntözik földéket. O hetitak más városokban is építettek gátákat. O víz szükségletet és domborzati viszonyokat figyelembe véve minden gátjuk más is más. O síkságon medencéket, hegyvidéken teraszokat alakítottak ki. Kayseri, Konya, Sivas és Çorum gátjait nézve megértettük, milyen magas szintet írtak el o matematikában és mérnöki tudományokban. O hetitak persze nem csak gátakat építettek. Sziklákba vagy ciszternákban gyűjtötték össze az esővizet, víztározókban és medencékben tároltak, égetett agyákból készült csövekben szállították el o lakóházakig. Ők építettek először rituális célú vizes létesítményeket is. Hatalmas sziklákat daraboltak fel és raktak egymásra. Kifinomult, kőfaragó művészetük ma is lenyűgözi az embert. O hetitak évezredekkel ezelőtt felfedezték o víz fontosságát. Minden vizes létesítményt évente legalább egyszer alaposan megtisztították, és törvénnyel büntették o vizet, beszennyezőket, vagy vízrendszert megrongálókat. Az első vízmérnökök voltak, letették o mérnöki tudás alapjait. Ma az Európa és a közel-kelet mitológiáját, nyelvét, vallását, politikáját és kultúráját nagy mértékben befolyásoló egyik legfontosabb civilizáció o hetitek. Új dimenziót adtak az emberiség vízzel való kapcsolatának, megadtak o víznek o megérdemelt tiszteletet. Míg ma is sokat tanulhatunk, o hetitak ősi civilizációjától. Ezen földek egyik legerősebb államáról, o hetitákról, o vízzel való kapcsolatokról, Anatolia legrégibb és o világ egyik legrégibb ma is működő gátjáról, az Alacahöyükű Gölpınar Hetita gátról beszéltünk. A Törökország Hangya Rádiója Magyar Nyelvadásában Onesihan Değirmencioğlu által készített Anatolia'yı Elşök müşorat hallgattak. Minden jót kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Oman elhalasztotta a hormuzi szoros hajóforgalmáról szóló regionális tárgyalásokat. A török külügyminiszter szerint Szíria számára létfontosságú az összes fegyveres frakció egységes hadseregbe való egyesítése. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap ismét egy órakor találkozunk. Addig is szép napot kívánunk!